Boldogságot keres a lelkem, száj, száj, sóhajom a magas égbe. Mit keresek talán?

úgy dalolnék, úgy nevetnék, tán még boldog is lehetnék. Nyárnak tüze lobog szívemben, édes vágyról dalol a lehetnék.

üzenetem érted, tudom. Sérzemre ad találom, mert csak mindig te rád várom.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: Halló, a

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúfság.

te hogy lehetett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyedem nincs egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. Okay. No de hogy lehetett

0: Is that what you heard, boy?
1: One did I want.

nagyon boldog vagyok. A szívem titokban majd megszakad, árván maradtam egy senki miatt.

war mein heißer Blick gemein.

0: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.
1: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

az Isten, hogy miért lettem ilyen röhögős? Ki belőlem fölhagy, sohasem voltam nő, temetés vagy esküvő, vagy egyéb játeset. Nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet. Ez olyan ragadó, akár a kanyaró, az én rögésem elkapja a pompű néverló. Nevet a ró, nevet a dó, nevet a csortos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacak a spát, kacak a spit, kacak a spitzer, kacak a blit, kacak az ember, nincs is benne vitt. Röhög a blok, röhög a blum, röhög a kón és kú, röhög a grossz, röhög a klej, röhög az élvesek. Röhög a háj.

emberek egyet mer, de becsapódok te, ha a végrehajtó jön foglalni engem el. Nevetek egyet, s felkérem, hogy foglaljon helyet, ha a lábamra hát egy mázás asszony sár. Én úgy rögök, ne menjen le, érezze jól magát. Nevet a rót, nevet a dal, nevet a csartos, nevet a gal, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacakas pat, kacakas pip, kacakas pipper, kacak a blit, kacak az ember, nincs is benne vicc. Röhög a blokk, röhög a brum, röhög a kol és kú. Rög a grossz, rög a klej, rög az ízvesnek. Hihihi, rög a háj, rög a máj, rög a mellé, a vese fáj.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, Bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

Csak bocsátható, ki baj, hogy ma még könnyet ejtett.

nem tudom, s írjak vagy nevessek. Nem tudom, hogy mit tegyek én, mit bánom, hogy mi lesz.

orgoglio che non donato me o già sta mosti schiva szeretnék sírni, vagy nevetni. Örülni annak, ami volt.

precíz, szeresd, imádd, akard a nőt, akkor tiéd. Szivárvány minden nő, pompás virág, minden az övé, az egész világ. Óvnod kell a széltől, perzselő napfénytől, csak akkor nem veszted el. Becézd, szeresd, imád, akard a nőt, akkor tiéd. Ha elhagyod, ha megcsalod, vigyázz, már nem tiéd. Ha átfogod, hozzá simul, de ha elhagyod, lehull. Becézd, szeresd, imád, akard a nőt,

kopogtatsz, hogy sohasem tudom meg, mit jelent nekem, hogy tőlem elszakadsz.

calladín, decí fairito calladín, mi corazón es la soledad, mi corazón es mucho tumor. Calladín, mujeres ad macos calladín, kai hato na chiro si calladín, shabla kodon bene pokon. Érzed más mindenki boldog, s az életed, mint nyűgös rongyot hordod. Egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

kérted más, mindenkit boldog, s az életed, mint nyűgös rongyot hordod egyedül. Szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

egy-két korgy borocska, meg még egy néhány, az jó, az jó, az jó. És szerelmesnek lenni, és rózsákat venni, kéz a kézbe menni, nincs annál jobb semmi, és egy

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

tanulni ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész, fél tőle látom a szemét. Ha kezdett nehéz, Tóni, hát is csak ő majd kezdem.

Tóni, ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, hogy soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész,

Üdelek kedvesém velem. Nézd a szemembe. Én tudom, hogy fáj a búcsú.

0: vetted.
1: Hát ide jutott a mi nagy szerelmünk, ennyi szép év után. A sor sem fejlődött.

lenni, hogy még egyszer a szemembe néz. Ezek nem könnyű perce, érzem a szíved reszke, de a válasz az mindig nehéz. Na csak ne sírj, ez nem méltó búcsúzás, légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyogj, mintha nem fájna, mosolyogj még egyszer úgy, mint mikor az megláttalak. Látod így, és most menj el, ilyen mosoly.

0: Hallo, hallo. Elhangzott Katak Bajatló, Leonkavaló Bajatló operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.
1: Aki él és mozog, az swinget jár, csak a tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb áll, ha maradd azt a cicipiti csókos szár, ugye érzed a zene ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa báig és a szerelem ringadó.

Van vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este hangon finom jazzben rincsa száll. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. Ne ismerni, drágám, közelebb vár, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa és a szerelembe ringató.

se szép, most az életünk! Aki? Ha marad, azt az icipici csókos szállt.

0: birtokban, csak is önről álmodom én ma titokban.
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Ha ne nem kiszólhattál!
0: Nem érzi, hogy ég a szívem, és hogy én magát hogy szeretem.
1: Magad, Miki, hát miért nem

0: háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!
1: Nem atombomba, meteor! Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

voltam a válban, híres testi lokálban, jó móka volt, gyesznóta volt, szántolt a sok úri lány. Mint egy úr úgy mulattam, három blúzt elhutattam, sejhaj, tyuhaj, még oly tyuhaj, kedvem sose volt a lány. Táncolni kellett nem ülni, egy kicsi nőnek betülni, s reggel hatig, egész nyakig, mind a fint úgy letülni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokálban, holnap után, ha lesz kubám,

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Óvja töltőtollát, használjon dőri tintát.

hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

fajon az éjjak ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan

de holnap egyedül vagyok. Tisza virágom, mi szerelmény, ha jön az éj a ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan.

Yeah.

0: Gramophone Jazz Radio Deep.
1: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffman a Központi Városháza üzletházában.

show. Ráadásul egy kis fringel, készpénzzel minden simmel. Daddy, hol az a csekk, hogy mond, dollár kell, s nem font. Oh, daddy,

szeretem tenni, szeretem lenni, szeretem kinni, szeretem ben, szeretem sülve, szeretem főve, ső. Szeretem mégis, szeretem már, szeretem régi, szeretem bár, szeretem jobbról, szeretem balról, sőt. Megsúgom, szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem mindenki. Szeretem bajba, szeretem vajba, szeretem mint egy gép. Szeretem fenni, szeretem len, szeretem kinni, szeretem ben, szeretem sülve, szeretem főve, sőt.

szeretem tenni, szeretem lenn, szeretem kinni, szeretem benn, szeretem sülve, szeretem főve, sőt. Szeretem mégis, szeretem már, szeretem régi, szeretem bár, szeretem jobbról, szeretem balról, sőt.

nem hazud, te jó vagy, mégis látni róla, hogy inkább kívánt bárki más. Hát nézze gyorsan jobbra, nézze gyorsan balra, hogy a

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.

0: bum, bum.
1: Colgate's new Ajax cleans all bathroom surfaces up to 50% faster.
2: Use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser.
0: Bum, bum, bum, bum, bum.
2: Gets things clean just like a whiz.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
2: You'll start paying the elbow tax
3: when you start cleaning with Ajax.
2: So use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser.
0: Bum, bum, bum, bum, bum.
2: Floats the dirt right down the drain.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
4: Ajax leaves no gritty cleanser scum in tub or sink.
2: So use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
2: Floats the dirt right down the drain.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans.
5: Ajax cuts grease faster than any other leading cleanser.
4: Ajax polishes with half the effort. Mmm, and it smells good, too.
2: So use Ajax!
6: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

felnő, akitől melegen van Ancimanciella Bella Vicky, s egyszerűen rettentő, nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van Ancimanciella Bella Fardon, de

nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegen van, anci, manci, ella, bella, véki, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjam.

0: Hier meldet sich nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder der Westdeutsche Rundfunk.
1: Tisztelt múlva közvetítő sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig egy kis számzenét adunk.

0: most az egész balaton, hogyha hallom, hölgyes csapom már a kalapon.
1: Rózsik zsuzsikák énekelik át, egyik partról a másikra ezt a muzsikát.
0: Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas, hogyha nem sok az utas, rögtön megölel. Teheti, mert vasutyi, vasutyi, vasutyi, magyarán!

In egy kicsit gyalogszom, de nem szeretnél engem. Sajnos én még most is várlak, hát ha visszajössz, hát ha minden jó lesz még.

az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen, egy kis kaland.

mindegy, hogy hány neve van, mert ha egy neje van, az is elég. Míg a perzsa egy ágy alá futó perzsa szőnyeget fő, kérdezem, minek néki közben egy nő. Szép hely, jó hely, Teherán, de ott is Teherán.

0: der Mond so blau geworden, ist es die Sonne hoch im Norden.
1: Es ist nicht der Mond, der ist nicht so blau, und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
2: Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.
3: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli határstéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított légnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

legyenese és az eszét veszítse el miatta. Tegye meg az én kedvemért, szívem remél már, hiszen a szeméből ragyog rám az, ami a legfőbb vagyontán, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek és a tudomány. Nolám, nolám, legyen esze és az eszét veszítse miatta. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe vegyen be, legyen esze még fenn a

legyen esze, és az eszét veszítsem miatta. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe vegyem be,

Édes álmos rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz, üres az élés kamra, és a széles barlang kongó, amerre lát, a gyomra gyorsan, hosszan felkorog, az anyja tír meg, dör meg, rámorog. Nincs otthon méd sem málna, mert ma már a boltos minden csak jegyre áll.

na feita almoçrantos medve bot. A vége mindent újból rendbe hoz. Fürödhet tejben, vajban, tisztam áll a léven, most még aludj tovább.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchspur mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szerepoztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szerepoztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

amikor polkát járan nagy a fó, bizony a térdek kissé reszket, miközben így ugratja nagyanyó, öregem, ez még csak a kezdet. Köröttük táncolnak az unokák,

meg nagy a pó, kinek a térde már nem reszket. Ebben a táncban éppen az a jó, hogy a láb nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de a két ősz ember csak járja. Jobbra, most meg balra, aztán tempó, nagy a pó előre. Szálljon ez a dal, ne

Tapas Magyar Rádió beszél. Nyokonai Rádió. Nyokonai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket rendkívülve, akcintérré változtatták hazánkat. Már a szemlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

csak kicsit viszont szeretne, nézzen ide pont a szemembe, huncut két szemivel.

0: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatosztat előadást, alkalmas címe.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itt Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen gerőpajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

a halmok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény. A sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komort legykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó, mert hár, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan ifa áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok ború, nekem a pek sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én,

0: Az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
1: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

napot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart, még ezt az ügyet kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész ilyen forgolódom én. De aztán lesz nekem

egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Mi bajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bána. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz egész éjjel fordul.

weißt Bescheid, nun sing am Tag.

kis mikrofonba fogok még magára gondolni, szívdobogva, de még ma ezt a nagy szerelmet kikapcsolom. Hat lámpás, szuper a szívem, de csupán egy gombnyomása, azonnal begyúlni szavamra nem szokása, pedig már lobog én bennem a szikra nagyon.

0: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

világokat. Aranyba foglalva nyújtsam neked, mond nem kívánsz te túl sokat, hogy gyémántokkal rakjam.

0: akkor egy-két csak nem luxus.
1: Szeptember, október, november, most legyen szerelmes az ember.
0: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
1: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
0: Mert ez a kis

A szívemben titokban, ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mint más alány, serren nagyok van, lefogadnám akárki, ki sem erné.

kitalálni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuld meg, hogy mit kívánsz, a szívedben titokban, neked is sok titok van,

szemben titok van. Ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mint más alány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki se merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuld meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titok van, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibálsz.

gyertek gyerkőcök most köré, figyeljetek jól, van egy nótás mókás mesém, mely állatokról szól, hogy miért ilyen az egyik, s a másik amolyan, nem véletlen, s egy bizonyos okból van. Miért erszényes a kenguru, mert fél szegényke nagyon hát, itt tartja bankbetét helyet, a megtakarított vagyonkát. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. Na tudjátok-e, miért örül a zsiráf a hosszú nyakának, mert télen folyton hóban jár, és nyár van, mikor rannát hát kap, ha nem vagytok álmos.

Na tudjátok, egy gyermekek, hogy miért oly bősz a jaguár, mert mindig, ha sétálni megy, nyomon követi a február. Ha nem vagytok álmodni,

Lovely, lovely,

je m'en vais. Clopin, clopant, dans le soleil.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
3: Vasárnap.
1: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
1: Hát én ebbe belehalok. Amióta a mennyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

0: Nem kérte tőlem, drágám, csak egy bérházat csupán, s hozzá a hűvös völgy táján, kicsike villát is Budán.
1: Csak abban téved, drágám,
0: miben?
1: Hogy a villa nagy legyen,
0: no.
1: És nem a hűvös völgy táján, hanem inkább a Svábhegyen.
0: Nem vagyok egy teddy, de tedd oda férfi, nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény, megmondhatod bárkinek tőled, ha kérti, hogy zibajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házban, az utolsó szó legyen mindig az enyém, mert ha vélem bárki, de bárki vitázna,

0: mert itt vagyok papám, mint a filmen az oroszlán. Nem vagyok egy tetti, te tett oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de ragd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok, valóban én.
1: Bár egy modern kis nőnek van igénye éppen én.
0: Azt tudom.
1: Csak annyit kérek tőled, nosza vegyél egy foliét.
0: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakar.
1: Nem.
0: S egy nerdbundácskát perce, avagy akár kettőt mindjárt.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tetszi, de tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert hibajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha a szét szóra netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én.
0: Yeah! Nem vagyok vadember, sőt nagyon telít vagyok, csak csípek, harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt, telít vagyok babám, mint a filmen az oroszlán.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tetszi, mert tetsz oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert ti vagyok, nem

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart perfumeri, Bécsi utca 9.

Kis kettes maga vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz, galliromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundét rám, nincs elovan, de víg vagyok mindig ám, mert 32-es baka vagyok én.

32-es, maga vagyok én. Kék parolin mosolyog a blúzon tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska

0: nekünk dalol.
1: Vidámon én a rég.
0: A nap az égen egy csodás varázst.
1: Csak nekünk hinti szép.
0: Szeretem, szeretem, igazán szeretem, sose volt ilyen szép anyád.
1: Sem az ég ilyen kék, sem a föld ilyen zöld, nem is lesz soha többé már.
0: Így, mikor a napsugara csillog a szemén, így szeretem, így maradjon mindig az enyém.
1: Szeretem, szeretem, igazán szeretem.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

bloop, bleep, bloop.

haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

ültem a rádióba, bemondtam a mikrofonba, sejt a mikrofonba. Beleadtam egész szívem, amikor így énekel.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Életéből legszebb emlék, maszkaráttól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.